0: hogy mondta, hogy ő sem meg a cukorban dolgozik.
1: Engine 15, engine 15.